0: Nem fes még meg.
1: Azt jól van.
0: Még egy 10 sets for stage at first one, 21 set for the second, 2300 sets for.
1: Igen,